Medu besi ha. Ai. Na ti nyumu yi. Mede ni ufure ta nyame kan no tin chira no hwaso no mo ho ban. Eno Greeks. Oh dance man abu tu. Hey, eno ya dia na odi ma mi. Hana man. Are you 05? 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05.